0: En ze krijgen ook nog bonusmateriaal.
1: Márciusban
2: minden hétvége
1: fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok,
2: legszívelmetesebb pillanatok.
1: Mert ez a hétvége fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
2: Kivásárolj jobban.
1: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
2: Coop, önhöz a legközelebb.
1: Pénteken délután kezdődik a fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
3: Goedenavond, dames en heren. Het lukt om vanavond niet uit te zenden, dat lukt nou even niet. Want ik heb een heel slechte wifi-verbinding. Over 8 dagen kan ik pas echt weer opnieuw livestreamen, over 8 dagen. Goed, ik beëindig nu deze uitzending, anders is het bij mij helemaal op. Nu een hele fijne avond verder. Doei doei!